Az ujja, a lóta, splende. A vida, ki mai si rende. E come, si l'anime fermata.